0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Mai hírműsorunkban szó lesz egy különleges közösségi kezdeményezésről. Óbervártban, Felsőőrben is elindult a Csevegő ösvény, ahol a séta mellett a találkozásoké és a beszélgetéseké a főszerep. Bemutatjuk Dominkovics Nikolaust, aki több mint 4 évszázados családi múlttal a háta mögött őrzi Oberpullendorf Felsőpúja értékeit. Portrébeszélgetésünk ma este a Színes kultúránkban lesz hallható. Beszámolunk arról is, hogy egyre nagyobb gondot jelent az illegális hulladék az osztrák autópályák és gyorsforgalmi utak mentén. Burgellandban tavaly több mint 400 tonna szemetet kellett eltávolítani, és egy különleges évfordulóról sem feledkezünk meg. Ma van a Hold napja, annak emlékére, hogy 57 évvel ezelőtt először lépett ember egy másik égitest felszínére. Tartsanak velünk! A séta nem csak a testnek, hanem a léleknek is jót tehet, különösen akkor, ha van kivel beszélgetni. Együtt, nem egyedül. Ez a mottója a Plauderpfad, vagyis a Csevegő ösvény programnak, amely már Felsőőrben is várja a csatlakozó hölgyeket. A közös sétákon nem a kilométerek számítanak, hanem az együtt töltött idő, a jó társaság és az egymásra figyelés. A kezdeményezést a felsőri Frauenberátunk Stelle szervezi. Hogy hogyan működik a program, arról Berci Juditot, trénert, a program koordinátorát kérdeztük.
2: Ez a projekt, ez már régebb óta fut Jennersdorfban is és Güssingben is. Arra gondolta a vezetőség, hogy ezt a projektet hozzuk Oberwartba is. Egyrészt Oberwart nagyobb, és itt is, hát, hogyha van rá igény, ugyanis ez Jennersdorfban is és Güssingben is 2 hetente megy, és ott így az évek alatt egy úgy mondható, egy kis fix csoport kialakult, és arra gondoltunk, hogy esetleg ezt itt Oberwartban is bevezethetnénk, és én kaptam a feladatot, hogy ezt tervezzem meg, és hozzam létre, és vezessem is. Igazából jött az ötlet, hogy mi legyen a neve, és az ötlet az volt, hogy oké, legyen Plauderpfad, és ennek a magyar fordítása ugye a csevegősvény. Ennek az a lényege, hogy egyszerűen csak hölgyek, akik ráérnek, egyedül vannak, nincsen úgy kapcsolódásuk, nem tudnak kivel beszélni, esetleg munkanélküliek, magányosak, akármilyen szituációban, akármilyen korúak, tehát akár fiatalok, akár idősek, eljönnek egy közös sétára, ez durván 1,5 óra. Mindig van valami téma, amiről van egy kötetlen beszélgetés, természetesen semmi sem kötelező. Most 2 alkalommal volt már. Az első alkalommal az volt a téma, magyarra lefordítva, hogy üres tálból nem lehet kínálni, vagyis hogyha mi magunk, mint nők, kiadunk mindent magunkból, és úgymond üresek vagyunk, akkor már nem tudunk többet adni, tehát hogy mennyire fontos az, hogy magunkkal is foglalkozzunk. Illetve a július 8-ai alkalomnak az volt a témája, hogy ma, itt és most. Tehát az, hogy mennyire fontos megélni a pillanatokat, mennyire fontos az, hogy ne a múltban és ne a jövőben éljünk.
3: A Frauenberátunk Burgellandnak ez a kezdeményezése természetesen folytatódik. Hogy néz ez ki, milyen sűrűn találkozhatnak, vagy vehetnek részt a hölgyek, akiknek meghoztuk most a kedvét, hogy egy ilyen programban részt vegyenek?
2: Ez 2 hetente szerdánként van, tehát úgy írtuk ki, hogy minden második héten szerdán. Az elején úgy tervezzük, hogy amíg még nem járatódik be, addig mindig a Frauenberátunk Stelléről indulunk, ez a Prinz-Eugen-Strasse 12. Utána pedig, hogyha esetleg már van egy bejáratódott csoport, akkor lehet, hogy úgy lesz kiírva, hogy most pedig találkozunk valahol máshol, itt Oberwarton belül, hogy nem mindig ugyanaz legyen a kör.
3: Nagyon megkönnyítik a dolgát azoknak, akik az utolsó pillanatban szeretnék eldönteni, hogy részt vegyenek rajta, vagy hogy éppen tényleg idejük van és kedvük van hozzá, hisz nem kell előzetesen bejelentkezni, és természetesen ingyenesen kínálják ezt a programot. Egyetlen egy eset van, amikor kérnek jelentkezni, vagy jelzést, az pedig, hogyha kutyával érkezik valaki, ha jól tudom.
2: Igen, pontosan, ez így van, ezt a tapasztalatot ezt hoztuk Güssingből, illetve Jennersdorfból. Nagyon sok hölgy egyedül van otthon esetleg kutyájával, és hát miért is ne hozhatná el a kutyáját, viszont ott kérjük azt, hogy legyenek olyan kedvesek jelentkezni, és természetesen a kutyákat nagyon szívesen látjuk, hogyha jönnek.
3: A következő alkalom akkor, ha jól tudom, július 22-e lesz, és ezek délelőtti időpontok, igen, illetve reggeli időpontok, tehát egy kora délelőtti séta az, amit meg lehet közösen ejteni.
2: Nyáron a meleg miatt igyekeztünk egy picivel korábbra tenni az indulást, 8:30-tól 10 óráig, télen pedig majd 9-től 10:30-ig lesz.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Több mint 480 éve él családja Oberpullendorfban, Felső-Puján, a közösség szolgálata pedig egész életét végig kísérte. Dominkovics Nikolaust sokan alpolgármesterként, sportemberként vagy a burgenlandi magyar közösség egyik meghatározó alakjaként ismerik. A ma esti Színes kultúránk portréműsor vendégeként Weber Katalinnak mesél gyermekkoráról, a magyar nyelv egykori mindennapjairól, családi gyökereiről és arról is, miért tartja fontosnak a helyi értékek megőrzését. Hallgassunk meg most egy rövid részletet a beszélgetésből.
4: Családom 1540 óta itt felsőpuljaiak voltak. Iskolában mentem itt a Felső-Puján, akkor sokat cserkész voltam, minisztránt voltam, akkor kezdtem focizni. Fociztam 27 évig itt a Felső-Puján. Nyomdába itt a Felső-Puján tanultam szedőnek, az iskola akkoriban Szentpöldben volt. Mindig itt a Felső-Puján dolgoztam. Utolsó évig nyomdavezető voltam itt a Felső-Puján Stóp Südbe. 26 évig is tekeztem. Sajnos az volt nekem a magyar nyelv. Ameddig óvodába mentem, még magyarul beszéltünk otthon, de akkor németül kellettem tanulni. Sajnos az iskolákban nem tanultam semmit, még talán egy hónapban egy óra volt magyar tanuló nyelv, az sajnos túl kevés volt. Akkoriban még nem tudtam olvasni, még írni se, mert otthon a családom, mamával, papával, nagypapával mi magyarul beszéltünk, de sajnos akkor biztos 20-25-30 évig majdnem nem beszéltem semmit magyarul, mert a barátok nem tudtak magyarul. Mikor a vasfüggöny nyitott, akkor jöttek magyar focizak, azokkal köllöttünk magyarul, mert azok nem tudtak németül. Két gyerek van, egy fiú, az 35 éves, még egy lány, az 25 éves.
5: És mikor ugye itt Felső-Puján a Burgenlandi Magyar Kultúregyesületből kiválva alakult meg kicsivel később a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, itt mikor lettél aktív?
4: Kb. 20 év előtt, mikor Hófer Józsi volt a vezetőtagunk, az engemet megbeszélt, hogy jöjjek a Kultúregyesületbe, meg azóta bent vagyok tagnak, segíték ottan.
5: Mikor kezdett el a politika téged vonzani? Említetted, hogy ugye Ferenc Mayer vagy voltál. Gondolom az egyesületeknek is nagy szüksége van arra, hogy egy önkormányzat, egy vezetőség támogassa őket.
4: Nem Felső-Puján vagy biciklivel vagyok, vagy sokat is gyalog megyek, sok népekkel találkozunk, mindig mondják a gondokat, vagy mi lenne jobb, vagy mit lehet kellene csinálni, vagy lehet csinálni. Sajnos projektokat itt a Felső-Puján az utolsó években egy kicsit kevesebbek léttek, mert mind az egész községeknek vagy városoknak sajnos mindig a téma a pénz.
5: Mit kívánnál, ha lehetne valamit kívánni a városnak?
4: A Felső-Pulának kívánni akarnám, hogy az összetartós jobb lenne, mert itt a Felső-Pulán már az összetartás már nem az, ami 50 év előtt volt.
1: Dominkovics Nikolausszal készült portrébeszélgetésünk teljes egészében ma este 8:30-tól, vagyis 20:30-től hallható a Rádió Burgenland magyar nyelvű műsorában, a Színes kultúránkban. Ha pedig lemaradnának róla, az adás később podcastként is visszahallgatható lesz. Döbbenetes mennyiségű hulladék landol az utak mellett. Egyre több illegálisan eldobott hulladékot kell eltávolítani az osztrák autópályákról és gyorsforgalmi utakról. Az ASFINAG munkatársai tavaly országszerte mintegy 8900 tonna szemetet gyűjtöttek össze. Burgellandban különösen kedvezőtlen a helyzet. 471 tonna hulladék került le az utak mellől, mint egy évvel korábban. A dolgozóknak nem csak palackokat és kisebb szemetet kell eltávolítaniuk, hanem építési törmeléket, sőt még bútorokat is. Az út mentén hagyott hulladék nem csak a környezetet terheli, hanem a közlekedés biztonságot is veszélyezteti. A szemét csaknem negyedét ráadásul kézzel kell összegyűjteniük az ASFINAG munkatársainak, ami költséges és veszélyes feladat. Az autópálya és gyorsforgalmi utak üzemeltetője arra figyelmeztet, az utak nem hulladéklerakók. A felelőtlenül eldobott szemét eltakarítása mások munkáját és biztonságát veszélyezteti. Ma a Hold napját ünnepeljük. 57 évvel ezelőtt, 1969. július 20-án este, közép-európai idő szerint 21 óra 17 perckor egy álom vált valóra. Az Apollo 11 Eagle holdkompja sikeresen leszállt a Hold felszínére a Nyugalom tengerén. Neil Armstrong és Edwin Buzz Aldrin első emberként érkeztek meg a Hold felszínére, miközben társuk a Hold körül keringett a parancsnoki egységgel. Armstrong lépett ki elsőként a holdkomból, és elhangzott a történelem egyik legismertebb mondata: kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Július 20-a azóta is a Hold napja, annak a pillanatnak az emlékére, amikor az ember először hagyott lábnyomot egy másik égitesten.
0: Sport.
1: Spanyolország nyerte a 2026-os labdarúgó világbajnokságot, miután a New York New Jersey stadionban a hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentinát. A spanyol válogatott végig fölényben futballozott, az argentin védelem azonban sokáig állt a rohamokat. A sikerrel Spanyolország története második világbajnoki címét szerezte meg, és méltó koronát tett végig magabiztos torna szereplésére. Argentinának ezúttal nem sikerült megvédenie a 4 évvel ezelőtt megszerzett világbajnoki címét. A dél-amerikai válogatott számára ez már a 4. elveszített világbajnoki döntő volt. Az 1930-as, az 1990-es és a 2014-es finálé után ismét lemaradt a trófeáról.
0: Időjárás.
1: Ma este még átvonulhat egy-egy rövidebb zápor, zivatar észak- és közép-Burgelland felett. A déli területeken főleg az éjszaka folyamán várható csapadék. A gyenge szél mellett 12 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedden délelőtt még több órára kisüthet a nap, délután azonban egyre több felhő érkezik, és helyenként eleredhet az eső. A szél többnyire mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végén megköszönöm figyelmüket, holnap ismét friss hírekkel várjuk Önöket, itt a Rádió Burgellandon. A hírszerkesztőt, Palágyi Zsófiát hallották. Viszont hallásra!

0: színes kultúránk.
1: Ferenc Mayer mondja magáról mai vendégünk, és valóban a felsőfújai Dominkovics Miki igazi közösségi ember, örökmozgó és emellett elkötelezett lokálpatrióta.
2: Ferenc Mayer mondják nekem, sokat cserkész voltam, minisztránt voltam, akkor kezdtem focizni, fociztam 27 évig itt a Felsőpulán. Nyugdíjas vagyok, de nincs idő másra, az mind a szokás.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Weber Katalin köszönti Önöket, Színes Kultúránk magazin műsorunk ma esti adásában. Legyen szó a Városházáról, a foci vagy a teniszpályáról, a konyhakertről, vagy éppen a Közép-Urgenandi Magyar Kultúregyesület székházáról, Dominkovics Nikolaus mindenütt otthonosan mozog. Felsőpúja közéletének egyik legismertebb alakját a legtöbben egyszerűen csak Mikinek szólítják. Több mint 20 éve vesz részt aktívan a város életében alpolgármesterként, de neve a burgenlandi magyarság közösségi és kulturális életében is jól ismert. A következő percekben pújai életéről mesél, számára soha nem volt kérdés, hogy mindig is itt lesz és itt marad az otthona.
2: 1961-ben születettem Középulán, ottan fölnőttem egész 8-9 évig, ottan tanultam magyarul, anyanyelvem magyar. 1970-ben Felsőpulán papa házot építkezett, még ottan, azóta ottan laktam. 1990 házot építkeztem a Határ utcában, Felsőpulán is, mert az mindig az enyém volt, hogy biztos Felsőpulán vagyok. Az enyém családom 1540 óta itt felsőpuljaiak voltak. Büszke vagyok arra. Ja.
1: Ezt kevesen mondhatják el. Ezután valamit kutattál is, így archívumba, levéltárba, vagy ezt kimesélte?
2: Az nagyon köszöntöm a Kraxner Józsi, az megnézte a családért, még mindent megtalált. Ja. Iskolában mentem itt a Felsőpulán, akkor az első csapatok, én sok Ferenc Mayer mondják nekem, sokat cserkész voltam, minisztránt voltam, akkor kezdtem focizni, fociztam 27 évig itt a Felsőpulán, tanultam a szakmányom szedő, nyomdába itt a Felsőpulán tanultam szedőnek, az iskola akkoriban Szentpölten volt. Mindig itt a Felsőpulán dolgoztam, nyomda, utolsó évig nyomdavezető voltam itt a Felsőpulán Stóp Südbe. Nyugdíjas vagyok, de nincs idő másra, az mind a szokás. 26 évig is tekeztem, voltam tekeszvezető itt a Felsőpulán is. Sajnos az volt nekem a magyar nyelv, ameddig óvodába mentem, még magyarul beszéltünk otthon, de akkor németül kellettem tanulni. Sajnos az iskolákban nem tanultam semmit, még talán egy hónapban egy óra volt magyar tanuló nyelv, az sajnos túl kevés volt. Akkoriban még nem tudtam olvasni, még írni se, mert 6-7 évi, ja, még akkor kb. Biztos, ja, otthon a családom, mamával, papával, nagypapával még magyarul beszéltünk, de sajnos akkor biztos 20-25-30 évig majdnem nem beszéltem semmit magyarul, mert a barátok nem tudtak magyarul.
1: Ez talán sok pulyainak volt a sorsa, hogy tulajdonképpen magyar származású volt a család, és ugye amíg volt a vasfüggöny, nem voltak kapcsolatok Magyarországgal, nem volt az iskolában magyar.
2: Ja, na az biztos úgy van. 2-3 barát volt még, amik Középulán is születettek, azok is még a magyarul beszéltek, de itt a Felsőpulán az egy kicsit nehezebb volt. Én igazából, mint maga már mondta, mikor a vasfüggöny nyitott, akkor voltak, hogy fociztam még ott, akkor jöttek magyar focizak, azokkal köllöttünk magyarul, mert azok nem tudtak németül, vagy pont az a tekész csapatba is jöttek magyarok, játszottam is a német Istvánnal, az világbajnok volt, magyar világbajnok, itten Felsőpulán. Ja, még azóta, hogy mindig a szomszéddal mindig próbáltam még magyarul beszélni, a feleségem az horvát, sajnos horvátot nem tanultam. Két gyerek van, egy fiú, az 35 éves, meg egy lány, az 25 éves.
1: Ők erre akkor, mert említetted, hogy ugye erre nagyon büszke vagy, hogy a család ilyen hosszú évekre visszavezethető, ilyen a családfa itt bizonyítható, és ugye magyar volt. A gyerekek, ők ezt még úgy tudják, vagy ők is büszkék erre, vagy ez aztán a következő generációval így elmúlt?
2: Sajnos a gyerekek nem tudnak, nem magyarul, még horvátusi. A lányom mindig mondta, miért beszélsz magyarul velem, nem értem. Az se, hogy Ancsi akarta, még akkor, mikor már idősebb volt, fontos volt az iskolában is az angol, vagy a spanyol, vagy a...
1: És mikor ugye itt Felsőpulyán a Burgenlandi Magyar Kultúregyesületből kiválva alakult meg kicsivel később a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, itt mikor lettél aktív? Azt hiszem az utóbbi években főleg aktív támogatójuk lettél.
2: Kb. 20 év előtt, mikor Hófer Józsi volt a mi vezetőtagunk, az engemet megbeszélt, hogy jöjjek a kultúregyesületbe, meg azóta bent vagyok tagnak. Amit tudok, segítek ottan, amit... Ja.
1: Ez most ugye egy jó dolog, vagy ezt élvezed, mint ugye... Említettük, was echte Burgenlandungár.
2: Na, az fontos itt nem Felsőpulán, mert itt a Felsőpulán város az, és a Burgenlandban 4 magyar sziget van csak, a Felsőpulán, Alsó, Őr, Felsőr, meg sziget, meg itt, mint polgármester helyettes, itt nagyon támogattam, hogy még a magyar nyelv is itt Felsőpulán, mint Felsőpulán kétnyelves.
1: Mik azok a programok, amiket nem csak támogatsz, hanem szívesen ott is vagy? Ugye legyen az egy kiállítás, könyvbemutató, mennyire tetszik a néptánc, mint egykori focistának?
2: Ja. Na, én ha valami egyesmények vagy rendezvények itt a Felsőpulán vagyok, ha az időm ráír, majdnem mindenhová oda megyek, vagy focipályára minden héten még megyek, sajnos a kocsmákba már nem lehet, sajnos a kocsmákban már nem lehet sokat beszélni, tracsonyi, mert nincsenek kocsmák, a rendes kocsmák, ahol még este, még jó emlékszik, mikor az 30 év előtt itt a kocsmákban még minden este, még cigazene is volt, éneküttek, tracsuttak, sajnos az egész eltűnt.
1: Ami szintén eltűnt, hadd kanyarodjunk vissza a foglalkozásodhoz, azt hiszem ilyen, hogy szedő, tehát nyomdában, ilyen ma már talán nincs is, tehát ugye a digitális világ ezt a területet teljesen átszervezte. Ez milyen érzés volt, hogy te még egy ilyen szakmában dolgoztál?
2: Na én mikor a nyáron már egyszer-kétszer dolgoztam egy nyomdába, itt úgyis Felsőpulán, meg tetszett nekem, meg akkor az a főnök keresett egy inast, meg akkor elkezdtem, nagyon tetszett, meg nagyon örömmel is csináltam, de sajnos ez a szakmán szedő már nem létezik itt a internet, meg mindaz már kompjúter.
1: Mi volt ebben az érdekes, vagy a szép?
2: Na jó, a gépekkel dolgozni ottan, az 3-4 munkás volt akkoriban, az interessziert.
1: Amit én nagyon sokáig nem tudtam rólad, ugye azt tudtam, hogy kultúregyesületnél aktív vagy, politikában, alpolgármester, sőt ugye a polgármesteri választáson is indultál, amit én nagyon későn tudtam meg, ezt a másik nagy ilyen hobbit vagy elhivatottságot, ugye a természet, a klíma, hiszen a Naturfreunde elnöke is vagy. Ez mióta, vagy ez mikor jött?
2: Naturfreunde Obmann lett, talán 15 évig már vagyok. Én is vagyok Burgenlandi Naturschutzorgán. A természet is az már mindig tetszett nekem. Én nekem nagy kert van, kb. 2000 négyzetméter, ottan minden palántákat, mindent elültetik, ami lehet. Ja.
1: Minden van, zöldségek is van, zöldséges kert is van.
2: Zöldségtől, kezdve almafától egész a hagymáig, vagy cukinik.
1: Ez egy jó kikapcsolódás, sokat kell ugye nem csak velem interjút adni, beszélni, hanem mint politikus nagyon sok mindenkivel mindig beszélni. A kert az egy jó kikapcsolódás.
2: pont úgy mondta. Még én sokat is, pár év előtt még sokat túráztam is, ott mindig lehet kapcsolni, gombázni megyek, ha gomb van jól. Ja.
1: Tudom, hogy iskolákkal is szoktál együttműködni. Legutóbb azt hiszem a Lakenbachi kastélyban találkoztunk, a gyerekeknek volt egy ilyen nagy projekt.
2: Na, én, ja, a kisgyerek, az iskolás gyerekeken szeretik nekik bemutatni, hogyan kell palántákat ütetni, vagy gyümölcset, vagy most pont tennap is volt a felsőpolai iskolában egy rendezvény, tanulnák, hogyan kell zöldséget, vagy palántákat, vagy paradicsom paprikát ütetni. Na, az fontos, hogy már a fiataloknak még bemutasd, sok, vagy meg lehet mutatni, hogyan kell, az már wichtig ist, mit dann du aufzuleben. Ja.
1: Mikor kezdett el a politika téged vonzani?
2: Ezért, nem, 2012-ben lettem megkérdezni, ha akarok, mert mindig Ferenc, mert mondták, hogy a politikába is akarnák, meg ja, sokat gondolkodtam, de mégis akkor ja, támogattam a politikát.
1: És ebben mi a szép, mennyi mindent tud egy városvezető tulajdonképpen úgy véghez vinni, támogatni ugye az itt élőket. Említetted, hogy ugye Ferenc Mayer vagy voltál. Gondolom az egyesületeknek is nagy szüksége van arra, hogy egy önkormányzat, egy vezetőség támogassa őket.
2: Mint politikás, én sokat hittem Felső-Pulán, vagy biciklivel vagyok, vagy sokat is gyalog megyek, sok népekkel találkozunk, mindig mondják a gondokat, vagy mi lenne jobb, vagy mit lehet kellene csinálni, vagy lehet csinálni. Sajnos projektokat itt a Felső-Pulán az utolsó években egy kicsit kevesebbek lettek, mert mint az egész községeknek, vagy városoknak sajnos mindig a téma a pénz.
1: Mióta megnyíltak a határok, sok minden könnyebb lett, és azt hiszem, hogy van egy együttműködés egyrészt Sopronnal is, Kőszeggel is, könnyebbek lettek ezek a partner kapcsolatok a városokkal, azt hiszem Sopronból is mindig jön egy küldöttség, illetve a kőszegi programokon is részt szoktatok venni.
2: 1990-ben, mikor a határ nyitott, akkor a magyaroknak jó volt, még mi nekünk is, akkor többször voltunk a foci csoporttal Magyarország barátságokat tartani, vagy teke meccseket, de az sajnos már egy kicsit az utolsó években egy kicsit abba hagyta. Ja, mert a csoportok, mint más, ja, nem úgy támogassák. Most a városban, most két év múlva, most megint akarunk barátságot, vagy barátságot tartunk most a Bükki tűzoltóval, mert mink hallottunk, hogy Bükk, az is egy nagyobb város, ott nincs is tűzoltóház, most akarnak egy tűzoltóházat építkezni, a felsőpulai tűzoltóság segítettek nekik a uniformokat, az egész szerszámokat, illesmiket levittek Magyarországra, most még azt most próbálunk támogatni.
1: Hadd kanyarodjunk egy kicsit vissza a régi időkhöz. Engem egyszer nagyon meglepett, amikor találkoztam veled Szigeten, ott a Burgenlandi Kultúra Egyesületnek a Pannon kulináris sorozata volt, amikor ugye csörgét, tehát tepertőt eresztettek, illetve csináltak, és ott azt hiszem sokat beszélgettünk, és említetted, hogy régen itt Puján bizony ugye még volt disznóölés is, stb. Ezek az idők mennyire hiányoznak, vagy erre hogy emlékszel vissza?
2: Ezek biztos hiányzóknak, még nekem az jó. Mindig tetszik, hogy az öreg dolgokat még a fiataloknak mindig be kell mutatni, vagy kellen nekik tanulni, hogy lássák, mi volt 50 év előtt, vagy 100 év előtt. Ja.
1: Milyen volt Puja régen, mikor még falu volt?
2: Mamának a családja, a Közép-Pulán laktak is, ott voltak tehén, még disznók is. A felsőpulai nagypapám zöldsége kereskedett, ja. Mikor még fiatal volt, biztos a barátságos, a fiataloknak biztos jobban összetartottak, most nem is már annyit találkoznak, ja, a internet szertájtér az sajnos az, mint, ja.
1: Említetted, hogy ugye soha nem volt kérdés számodra, amikor a házépítésről beszéltünk, hogy te itt születtél, itt maradsz.
2: Nem, az már mindig úgy volt nekem, én az volt a szerencsém, hogy mindig itten Felsőpolán is iskolába mentem, dolgoztam, én nekem 5 perc volt a munkahelyre, én mindig úgy azt mondtam, én biztos itten Felsőpolán maradok, persze a feleségem az Filesi, gondoltunk, hogy de én sehogyan sem akartam horvát faluba, én itten Felsőpolánra. Ja.
1: Akkor nem csak Ferenc Mayer, hanem lokálpatrióta is vagy. Mit kívánnál, ha lehetne valamit kívánni, mint alpolgármester először a városnak?
2: De a Felsőpolánnak kívánni akarnám, hogy az összetartós jobb lenne, mert itten Felsőpolán már igazából a ismerősök mindig kevesebb lesznek, mert sokan ide házasodnak, vagy házat építkeznek, de azok nem törzspulaiak, az összetartás már nem az, ami 50 év előtt volt.
1: És mit kívánnál, mivel ott is aktív tag vagy a Magyar Kultúregyesületnek?
2: A Magyar Kultúregyesületnek mink is igen nehéz, mindig kevesebb leszünk a magyarok, vannak hiszen minden hónapban találkozások, vagy donosztágtréf, vagy rendezvények, vagy esetmények, de sajnos a magyarok, akik itten Felsőpolán laknak, vagy dolgoznak, vagy azok nem jönnek a Kultúregyesület házba, csodálkozunk.
1: Mint nyugdíjas, mi az, amit még tovább üzöl, folytatsz, hol vagy még aktív? Tehát van ugye a Naturfreunde, vagy a sport, vagy...
2: Ja. Na jó, mint nyugdíjas, úgy is mondtam, hogy nincs ők idem, de a kert az legfontosabb, még mindig a kirándulásokat. Most 65 éves leszek, akarom Magyarországot vonattal átmenni.
1: Mik azok a helyek, amiket talán még nem ismersz Magyarországon? Tehát hova mennél szívesen a vonattal?
2: Na jó, én sajnos Magyarországon, én itten csak a határ mögött, ottan azokat a városokat, ottan már megnéztem, de Budapesten egyszer voltam, Balatonon egyszer, az 40 év óta előtt. Most gondolom, hogy ráérek 1-2 hétig csak Magyarországon mind megnézni.
1: Kedves Miki, köszönöm, hogy bepillantást engedtél életed fontos állomásaiba és a jövőbeli terveidbe. Magyarországi utazásodhoz minden jót kívánok, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan ismét találkozunk Felsőpolyán, hiszen szinte nincs olyan rendezvény, ahol ne lennél jelen. Hallgatóinknak megköszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánok, viszont hallásra!